Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidunuki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr.